0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Yeah, yeah.
2: Metro!

0: Bro, vágod?
1: Ez a 96.4
0: Peace FM. Rap,
1: hip-hop,
0: R&B.
2: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Base FM.
1: Astro, no.

0: 95.4 Base FM.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok. 11-11.
2: Hát kellett neki meg egy 10 gondolat. Ez így nem mehet.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: a 96.4 Peace FM. Rap, Hip Hop, R&B. Peace.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

rajta. Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziá.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A Külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungarometer szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Magyarországot. Ez a 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop, R&B. Peace.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megvan az új fizikai Nobel-díjas. Olimpiát rendezne hazánk, kiderül, mire vadásznak a házi macskák. A mikrofonnál Gál Ildikó. Egy belga részecske fizikusé az idei fizikai Nobel-díj. Francis Hazent díjazzák az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube neutrínó obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sarkjege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Hivatalosan is jelezte rendezési szándékát Magyarország a 2036-os nyári ötkarikás játékokra. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a szervezés iránt, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Többet tudhatunk meg a házi macskák vadászatáról. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel azt a kutatók. A Hurren szakemberei fényképeket várnak arról, milyen vadon élő állatok, például madarak, egerek, gyíkok kerülhetnek kapcsolatba ezen négylábúakkal. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és hogy a gyermekellátás költsége mérséklődjön. Az államkincstár közlése szerint a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, a pénz bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra fordítható. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak. Mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben felújítva kiváló kép- és hangminőségben.
1: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Nagyon kellemes szerdát mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Kezdjünk bele a mai 4 óránkba, amivel nyitok, Majka Curtis BLR. Belehalok, mindjárt.

96 FM, Rap Hip Hop R&B. A következő ifjú előadó Kanadából szerintem gyakorlatilag letarolta a világ piacát, csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. A streamingeken a következő dal több milliárdos elérést ért el, és a minősítése szerint is már jóval gyémánt fölötti eladást produkált. Érkezik The Weeknd és a The Blinding Lights, egy szuper dal szerda reggel a 96 FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szürke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungaromet szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta.

0: Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádióknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
1: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
0: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.8 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Online is tudtok minket hallgatni bárhonnan, bármikor. bassfm.hu, magyar vonal ismételten. Érkezik egy mély mondani való és egy szuper hangzás. Diaz ment a kettőse. Csorgunk tovább a mély reggel. Hiába

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuper szerdát mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Lezárásra kell készülnötök a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz Zsigmond körtér felé eső irányba, úgyhogy ha erre autóztok, ez az info hasznos. Érkezik Drake és az új dala, Shebang, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Az igazi old school R&B zenék csak itt. 96.4 Bass FM. He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
2: Ennek

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kossvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Megvan az új fizikai Nobel-díjas. Olimpiát rendezne hazánk. Kiderül, mire vadásznak a házi macskák. A mikrofonnál Gál Ildikó. Egy belga részecske fizikusé az idei fizikai Nobel-díj. Francis Hazent díjazzák az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube neutrínó obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sarkjege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Hivatalosan is jelezte rendezési szándékát Magyarország a 2036-os nyári ötkarikás játékokra. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a szervezés iránt, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Többet tudhatunk meg a házi macskák vadászatáról. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel azt a kutatók. A Horen szakemberei fényképeket várnak arról, milyen vadon élő állatok, például madarak, egerek, gyíkok kerülhetnek kapcsolatba ezen négylábúakkal. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és hogy a gyermekellátás költsége mérséklődjön. Az államkincstár közlése szerint a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, a pénz bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra fordítható. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
8: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben felújítva kiváló kép- és hangminőségben.
7: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szerdát mindenkinek, a mikrofonnál RP, megint megyünk zümmögni, mézet gyűjteni, Desi vezetésével.

0: Pénzközlekedés.
1: Dinamikus reggelt minden vészesnek, Árpi vagyok, már is érkeztem az infókkal. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben az Esztergomi úton, amely a Róbert Károly körútnál található. Ha erre haladtok, ez az info hasznos. Érkezik Eminem és a Houdini itt a kedvenc rádiótokban ma reggel is.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 Beats FM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: A megyei jogú városokkal egyeztet a kormány, stagnálnak a lakásárak, új textilgyűjtő konténerek érkeznek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyeztet egymással a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke, jelezte, részt szeretnének venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladataival összefüggésben. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralevő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Megállapodtak az M6-os autópálya további üzemeltetéséről. 44 milliárd forintért újabb 11 évre az eddigi konceszor kapta meg a megbízást. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint ezzel lezárult az érdi tető és a Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetésének ügye. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Országos stagnálás van az előző hónaphoz képest. Budapesten csekély mindössze 0,2%-os volt a csökkenés. Az egyik nagy hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint az éves drágulás

0: alakulás üteme országosan nagyjából 8, a fővárosban 3%-ra lassult. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
1: 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszínen, nekem, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van.
0: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Hip-Hop R&B egészen jól startolt az induláskor, a UK Afrobeats-en első helyet húzott be, a UK Afrobeats dalok közül a Billboardon szintén első helyet, és a US Rhythmic Airplay-en a hatodik helyet, azóta elért egy kétszeres platinát, és rengeteg szívet, meg fület, meg rajongót érkezik a gyönyörű Tyla, és az egyik szuperdala, a Push to Start, már a kis

Hoppá, már régen felejtett. Engem szidni mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az ex-szám.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes reggelt és szuper napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. A 18. kerületben látogatunk Pestre, ahol is lezárásra kell készülnötök a Nap utcában. Az itt lakók és az erre közlekedők, jó, hogyha ezt tudják. Érkezik az Ária? Dübörög tőle a Pull Up. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg. Mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash. Mindenki annyit mond, ez best. Nem tudom, hogy

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy olyan sikeres tengeren túli dal, amely 2024. március 22-én droppolt. Produceri oldalon a méltán híres Metro Boomin kapott szerepet, rapper oldalon egyébként Travis Scott, illetőleg Playboi Carti. A fogadtatása egyébként meglehetősen jól sikerült. A US Billboard Hot 100 listán a második helyen kezdett, a US Hot R&B hip-hop dalok között a Billboardon szintén a második helyen, és például Szlovákiában a 14. helyen, de Magyarországon a 40. helyen droppolt. Azóta folyamatosan sikeres, és a számok is igazolják a dalnak a minőségét. Érkezik tehát Future Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti és a Type Shit itt a 96.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
5: Halló. Én, Letuj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A Külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungarometer szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
8: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamos energia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
7: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM. FM.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes szerdát és szuper napot mindenkinek. Telefon Viber 0620-964-9999. Érkezik egy hazai ötös, Valmár, Bruno, Spak, Manuel és az ő nagy sikerű közösök, Vissza vérem. Na boom!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B ledózerolta a piacot, mint kisgyerek a homokozót. 2019-ben a Carte Blanche-ról nagyot robbantott a Loco Contigo, jön DJ Snake, J Balvin, Tiger.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Docseket finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig négyszeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott sikeresen. Érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red. Már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. Hírek.
2: Belga részecske fizikusé az újabb Nobel. Ismét olimpiai álmokat szövöget hazánk, kutatják, mire vadásznak a macskák. A mikrofonnál Gál Ildikó. Egy belga részecske fizikusé az idei fizikai Nobel-díj. Francis Hazent díjazzák az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube neutrínó obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sarkjege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Hivatalosan is jelezte rendezési szándékát Magyarország a 2036-os nyári ötkarikás játékokra. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai köztársaság, a Koreai köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a szervezés iránt, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Többet tudhatunk meg a házi macskák vadászatáról. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel azt a kutatók. A Horen szakemberei fényképeket várnak arról, milyen vadon élő állatok, például madarak, egerek, gyíkok kerülhetnek kapcsolatba ezen négylábúakkal. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és hogy a gyermekellátás költsége mérséklődjön. Az államkincstár közlése szerint a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, a pénz bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra fordítható. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
3: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben felújítva kiváló kép- és hangminőségben.
2: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Zóba, Gébe Ganz, Vasz, Magd, Tugánc, Nacht, menetelek a szívem, kitárogatom. Érkezik Tyukodi Béci, vagyis Belánó, és 2025-ben húzott egy nagyot, érkezik nálunk a Starboy, itt a 964 Bass FM-en, a csumár hangerőt, a zúzdázzon.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes napot és dinamikus reggelt minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben a Szent László úton, valamint forgalmi rend változásra kell készülnötök a 11. kerületben a Budafoki úton, a kifelé eső irányba, közel a Bogdánfi utcához. Ezek az infók mindenképpen hasznosak. Érkezik BSV, jön tőlük a Hello, itt a 96.4 Bészfemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: BSFM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Még mindig hozza azt a bizonyos nyári vibe-ot, és abszolút aktualitása is van. Gyakorlatilag tényleg csináltak egy nagyon szuper táncolható és élvezhető dalt. Jön Dash, Youngfly, Azaria 3-asa, és a nagy sikerű Backpack. Itt a kedvenc rádiótokban ma is a 96.4 Beast FM.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpack-ba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, nordart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia, egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Pizzami rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamiben limitált ideig!
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: A megyei jogú városokkal tárgyal a kormány, nem mozdulnak a lakásárak, textilgyűjtő konténerek jönnek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyeztet egymással a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat. Cserpalkovics András a szövetség elnöke jelezte, részt szeretnének venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladataival összefüggésben. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralevő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Megállapodtak az M6-os autópálya további üzemeltetéséről. 44 milliárd forintért újabb 11 évre az eddigi konceszor kapta meg a megbízást. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint ezzel lezárult az Érdi tető és a Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetésének ügye. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Országos stagnálás van az előző hónaphoz képest. Budapesten csekély mindössze 0,2%-os volt a csökkenés. Az egyik nagy hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint az éves drágulás üteme országosan nagyjából 8, a fővárosban 3%-ra lassult. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
8: 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt hely nekem, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása, az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van.
7: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
10: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

Rap, hip-hop, R&B, a Universal Music India nagyon jó bizniszt csinált a következő két előadóval. 2024. július 9-én látott napvilágot a neten, illetőleg a világhálón is. A Spotify-n több százmilliós hallgatottságot ért el eddig, a YouTube-on sem kell panaszkodni. A klip koncepciója, hogy a videóklipben veszélyes és hagyományos indiai halálgömbben motoroznak körbe. A szereplők érkezik Hanuman

90 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik a főnök asszony, ifjú kiadásban. Ebben a hónapban lesz 30. Jön Sencia, Bossap, itt a Base FM-en.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Azt gondolom, hogy designer üzleti érzéke mellett nem nagyon lehet szó nélkül elmenni. A most következő világsláger zenei alapjáért mindössze $200 fizetett egy Manchesterben élő brit producernek, Menace-nek, és azóta több mint 800 millióan kattintottak rá csak a YouTube-on. Mindemellett egyébként elérte a Billboard Hot 100 listáin az első helyet, leszerződtettem a Good Music-hoz Kanye West, nyilván nem véletlenül ő is tudja, hogy kit kell megfogni. Szóval érkezik az egyelőre One Hit Wonder szuper előadó designer és a nagy sikerű Panda. Én már az úri emberre búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, nektek szuper szerdát, a mikrofonnál Árpi volt, pacsi puszi ölelés, szeretet az éterbe. Sziasztok! Pend, pend.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló hazai dal, folyamatosan növekszik, a 6 és 7 milliós ligában focizik már, de ez bőven magasabb lesz ez a szám. Egy nagyon érdekes énekhang és egy nagyon jó refrén hangzás mellett érkezik nálunk Rézműves, Vézsével kiegészülve, és jön a Várj meg, itt a 96.4 Beast FM-en, szakítósok és szerelmesek előnyben.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Beast Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Benzinkőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. 2 nap, 2 esemény, 1 brutális évzáró hétvége.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
6: A cégeknek is elérhető lesz a kata, támogatják a civil szervezeteket. Kritikusan kevés eső hullott itthon, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungaromet szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
7: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamos energia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
6: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és itt a Bass FM nem csak nyílt lapokkal, hanem a Jolly Jokerekkel appellálunk veletek együtt itt az

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ahogy mondani szokás, gördülőkőre nem tapad moha, de most egy dal erejéig mégis visszanézünk a múltba Manuellel, itt a 4U.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Szüntessük meg a közegellenállást, és jöjjenek azok a zenék, amiket tényleg hallani akartok. Így indulunk majd Essel és a Winnie Pooh-val.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Itt a hatalmas, nagy plastikáztatós érában azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy Pinokio forog a sírjában, mert azóta már mindenki felfelé húzatja az orrát, Belánónak meg alapból ott van. Ez a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 Bills FM, Repibap R&B. Itt a BSV egy olyan érzéssel, amit nagyon sokan úgy gondoltunk már nagyon sokszor, hogy soha nem ér véget. Spoiler, amúgy te. Ez, amióta elhagytál.

96.4 Bass FM, Repivel Párembi. Én azt javaslom, hogy ma használjuk jó dolgokra az internetet, például gyertek a Bassre online www.bassfm.hu.

Ez így nem mehet.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, így a hét közepén, ebédidő előtt talán nem is lehetnénk jobban benne a munkavilágába. A Bass FM, mi is erre vibe-olunk. Persze csak Rihannával és Drake-kel ez a work.

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends, like music so childish. Bobby Valentino, you could slow down. We got all these temptations, like the group from Motown. And I'm player like the crew that came up through my hometown.
2: 96.4 Bizz FM. Rap, hip-hop.
3: Az van, hogy a mi előadóinkat nem, hogy leporolni nem kell, hanem konkrétan a színvonalhoz érkeznek. Például Dejan Fáj és az Omama.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B. Na ez pont az a dal, ami akkor szól, amikor már nem kérdezed, hogy hogy sikerült, csak hátradőlsz és hagyod, hogy mások gratuláljanak. A vicc az, hogy Post Malone első top 10-es lágere ez, azóta pedig konkrétan külön műfaj lett abból, hogy hogyan futott be. Congratulations!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az a T-Danny, aki mostanában egy új szerepben ül, már nem a börtönben. Nem kell mindig a legrosszabbra gondolni, hanem a zsűri székében. Itt egy régi tőle a Vó. Nem hasonló.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Morian eszeben a dalban megmutatja, hogy amikor valaki szépen veri vissza a fényt, jókat eszik, királyhelyeken nyaral, akkor annak pontosan mi is az ára. Do you know?

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Sörögetek be nyugodtan. 0620-96-4-99-99. Max feldobjuk a napotokat. Például olyan zenékkel, mint Styla és a Push to Start.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen. Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen. Nordart.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, brutál esküvő szezonon vagyok túl, sok helyen lehetem vendég, és az biztos, hogy a 25-ös, 30-as korosztály mindig a táncparketre került a bagira miatt.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, rengeteg ilyen nosztalgia videó van, akár TikTokon is, amikor így gyerekkorodban csak ki volt a téve a pusztába, és egy fűszállal a szádba el voltál. Na ezt hozza vissza KK Vinny és Ellen Junior.

0: 96.4 BSFM, Refibe per MB, köszönjük, hogy jöttetek velem, Faragó Janka vagyok, Vézs és Részműves pedig behozza, hogy várj meg.
1: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg.
2: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
3: Halló? Én? Letúj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: Aurabay.hu.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény. Egy brutális évzáró hétvége.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Hazai vizeken megyünk tovább, Azaria is az Okari érkezik, itt a Bass-en.

Sunset in every place.

0: kívül is. bizfm.hu.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt iszad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Swizz Beatz elmondása szerint, amikor először hallotta a stúdióban DMX-től a Pariapot, a refrén szó szerint ordítva, kontrollálatlan dühvel adta elő, mert a szövegben hallhatjuk a zeneiparból felhalmozódott dühét és a többi rapper felé érzett megvetését. Érkezik a track, itt

0: Hip Hop, R&B, Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n. Hogy nem maradjatok le a csípőtök erős trackekről se, mint például a Mia, érkezik Bad Bunny és Drake, a

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, Ice Cube felkapott színész volt. Megkereste őt például a Men in Black producere is, hogy ő kapja az egyik főszerepet, amit végül elutasított, úgyhogy Will Smithnek adták. Pörög tőle a Check Yourself, itt a Biz-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Autódarú, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy picit keményítünk, érkezik a Carnival, Kanye West-től, Ty Dolla Sign-tól, Rich the Kid-től és

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Amikor 1995-ben Tupac börtönben volt, Jim Carrey folyamatosan küldött neki vicces, bátorító leveleket azért, hogy felvidítsa őt és mosolycsaljon az arcára a nehéz időkben. Érkezik Tupac, ez a California Love, Dr. Dre-vel és Roger Troutman-nal közösen.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ő Jude Law, ez tőle, ha meghalok.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Wiz Khalifa megosztotta a rajongóival, hogy ahogy idősödik, egyre jobban változik. Rájött arra, hogy sokkal jobb morning personnak lenni, mint éjszakai bagolynak. Pörög tőle a Black and Yellow, a 96.

0: vagy.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom a menőbbnél menőbb beateket. Az óraindító a Schwindler lesz, Pifutól és Marics Petitől. Itt a Bizen.
1: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluli

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörögjön egy olyan dal, amit én személy szerint nagyon szeretek, és általában meg is mosolygok. Ez a Beastmaster-től a Nincs Nő, Nincs Sírás, a 96.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Lara írt nekünk, szeretne kérni egy Manuel zenét. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgatsz minket, küldöm neked sok-sok szeretettel a Need You-t, itt a Bass-en.

0: közlekedés.
1: 964 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. A 11. kerületben torlódás van a Budaörsi úton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik a BSV Nagybogival. Ez az Always Be Mine, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Októberben Tylert el lehet majd kapni Európában. Fellép majd például Párizsban, Londonban, Stockholmban, Oszlóban. Érkezik tőle a Brush to Start.

ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

A bling, a kumám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az... az

0: utcán.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Doja Cat, aki nem csak a színpadra, hanem a social médiába is aktív jelenléttel visszatért. Ez az Agora Hills, a 96.

0: Pénzközlekedés.
1: 964 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú a haladás a Károly körúton a 7. kerületben a Rákóczi út irányába, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik Jude Law, ez tőle a sötét, a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Zsófi hallgat minket a párjával, és szeretne neki küldeni egy zenét, méghozzá Deská, Kevin és Jamfly közös sét a Rolling-t. Azt üzeni még Gyurinak, hogy nagyon szereti. Köszönjük, hogy hallgatok minket, pörög a track, itt a Bass-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

Drum Base FM.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromag Gang!
2: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B, Post Malone a hírnév előtt egy heavy metal zenekarban gitározott. Már tínédzser korában különböző zenei stílusok érdekelték őt. Pörög a Tidal, a Sign-nal közös Psycho.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution beköszön. Dashel is Young Fly-jal, az Ómamával indít, a Beast-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát, és édes befejezésként

0: október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
1: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autókölcsönző.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Szerviz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Raoul Wallenberg utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Belánóval és BSV-kkel, és közös kollabjukkal a Bullshit-tel. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BFM, Rap Hip Hop R&B, Metro Boomin Future és Chris Brown után magyar vizekre érkeztünk. Érkezik Azaria és Dash, tőlük is szóljon Drogba című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, nagy erőnk!

0: zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Ézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Bro, vágod, ez a 96.4 Base FM. Base FM. Rap.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy kicsi lányjal, egy végtelen nagy tehetséggel. Őt úgy hívják, hogy Tyla. Először Water című dalával ismerhettük meg, de most itt van még egy kiváló sláger tőle, aminek a címe Push to Start. Ezzel megyünk tovább a kedvenc rádiótokban. A 96.4 Bass FM-en már is mutatom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Amikor először hallottam a zenét, már az is nagyon-nagyon tetszett, de aztán a videoklip abszolút levett a lábáról. Érkezik Dash tőle is Winnie Pooh című dala itt a Beats FM-en.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Visegrádi utcában. Köszönjük szépen a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel és Nagybogival, és közös kollabdalukkal az Always Be Mine című slágerrel, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, szerelmi vallomás vagy egy csalódás? Nos, én azt gondolom, hogy valami ilyesmi lehetett a hátterében a következő dalnak. Jön Manuel, ez pedig Need You című slágere.

ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.

95.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni továbbra is. Telefon, SMS, Viber 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Coolioval megyünk tovább, akik a Cool and the Gang zene Kartuhat című slágerét dolgozta fel. Még a címét is meghagyta. Most ő jön itt a Bass-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egy tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schindler.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Pifu és Marics Peti Svindler című dala után pedig egy másik

0: találtam Maria Mariát, ezt többször hallhatjuk is a dalban, viszont áttevezték egy picit a dalt, és egy kicsit más lüktetést adtak neki. Ez East LA című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.
1: It's 3252, it's LASC fool, I'm here with my rookie.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Dash, Azaria, Youngfly és Lord Panamo egy dalon belül szerintem tudjátok, jön a Rampapapam című slágerük itt a BSFM.

0: Rajten kívül is. Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Timi kérésére szóljon a következő dal egy ifjú tehetségtől, akit nem olyan régen ismerhettünk meg, és szépen lépd el azonnal bizonyos ranglétrán. Ő nem más, mint Belano, tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek. Megyeget az éjszaka, nem vagyok szó.

964 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább YG, Lil Wayne, Rich Homie Quan, Meek Mill és Nicki Minaj My Nigga című dala után egy kiváló magyar dallal érkezik az ifjú tehetség Manuel, tőle is Nosztalgia című slágere, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 964 BSFM-en. Na gyerünk!

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Youngfly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a Manny-ban a Bakbakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó óránba, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Shenseeával megyünk tovább, és Bossab című dalával itt a Bass-en.

0: yeke, tamo, o yeke, cello, o yeke, towo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 94 BSFM Rap Hip Hop R&B, Burna Boy City Boys című dala után Dash-el és Young Fly-jal megyünk tovább, tőlük is pörögjön Ó Mama című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább még hozzá a folytatásban Manuellel. Tőle is szóljon Doktor című dala itt a kedvenc rádiótokban. Ne gyerünk!

96 egy Beast FM Rapi Papáren bizárul már a Revolution munkatára Eve és Gwen Stefani ikonikus dala a Let Me Blow Your Mind után T-Denivel, Szakács Gergővel, A$AP Rockyval és Designerrel. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek. Ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a 96 egy Beast FM-en. Jó éjszakát, sziasztok! Mondta.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper magyar dallal. Érkezik az ifjú tehetség Manuel. Tőle is szóljon Need You című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

96.4. 96.4. Bizz FM.

0: keep me down.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom, akkor is meg.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Babás, aquí vamos.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

a 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop. R&B.

0: them boys.
1: 90. Így Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
2: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb az,
3: ja, mint ja.

ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil dance sunset.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: 96.4 Base FM Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.